Puniku sabdo yogani padut ngelarang rauhing puniku sehananing ring paridabdab paridabdabnya nih.